0: De megható, megható.
1: A Milla Repa verzió. A Milla Repa verzió.
0: Vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Vagy a szokványmat, vagy a van miatt.